0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM.
2: Rap,
1: hip hop, R&B.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

95.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 95.4
1: Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra.

0: Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: You know the body of God.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Összeül az országgyűlés. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bsfm.hu.
1: Amigos!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Felmérik a szociális intézmények helyzetét, helyére került az Acélhíd, terjednek a közösségi média korlátozások. A mikrofonnál Gál Ildikó. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádióknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁVA Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Hős Bobó, a Szöcske és Szerge is. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Minden Ibizásnak nagyon szuper hétfőt és kellemes hétkezdést. A mikrofonnál RP. Csapjunk bele a hétbe és a következő 4 órába együtt, amivel nyitok. Follow the flow. Anyám mondta, mindenkinek a legszebb reggelt.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Tamás Bássony nagyot rúgott a saját karrierén, amikor 2024-ben megjelentette a Million Dollar Baby-t. Egészen jól menetel, és a mai napig egyébként folyamatosan növekszik az elérés. Az Egyesült Államokban egy szerény 5-szörös platinát hozott, Kanadában szintén 5-szörös platinát hozott, és egyébként a chartokon is igen erősen nyitott. A US Hot R&B hip-hop dalok közül szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán első helyen, bár meglepő módon Magyarországon idézőjelben csak a 12. helyen nyitott. Érkezik tehát Tammy Richman és a Million Dollar Baby itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Összeül az országgyűlés. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén elajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon szuper hétfő reggelt és kellemes belerázódást a napba. A Party Million Dollar Baby után megyünk tovább mélyebb vizekre. Itt a lelki bugyrokba fogunk alábukni magyar vonalon. Egyre népszerűbb a dal, és nyilván aki megérti, az abszolút átérzi. Jön Diaz Menta, és jön tőlük a méreg.
1: Hiába

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes hétfőt és szuper hétkezdést mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 17. kerületben a Cinkotai úton, amely párhuzamosan esik a Pesti úttal. Ez az info mindenképpen jól jön. Jön Betonhofi, érkezik tőle a Panasonic. Itt a 96 Nibész FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

0: 96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A következő órát a Camptoni rap szamurája nyitom, akire ő ráfogja a nyelvét, annak valamilyen hullani fog. Minimum az egója, illetőleg a renoméja. Egészen jól nyitott egyébként a chartokon a megjelenéskor. Az Egyesült Államokban az R&B listán a Billboardon első helyen, egyébként a svédeknél második helyen, Ausztráliában 11. helyen nyitott. Nem mellesleg Új-Zélandon dobott azért össze magának egy aranyat. Érkezik Kendrick Lamar, AZ Csike közöse, és dübörög a Peekaboo, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: How'd you put them boogers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Felmérik a szociális intézmények helyzetét. Helyére került az Acélhíd. Terjednek a közösségi média korlátozások. A mikrofonnál Gál Ildikó. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000 kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
8: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
7: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Ősbobó, a Szöcske és Szerge is. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt és balesetmentes haladást minden kilométer során. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Félpályás lezárásra kell készülnötök Budán a 12. kerületben, a Diósárokban, úgyhogy ha épp itt van dolgotok, ez az info hasznos lehet. Jön Jack Harlow, Loving on Me, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2025. január 30-án droppolt a világhálón, a félmilliós ligában focizik, és igazából nagyon mély érzésekről van benne szó. Nagyon sokan tudnak vele azonosulni. Érkezik az Újpest illetőségű Curtis, kiegészülve Széles Izával, és jön az utolsó falat. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Érkezik az újabb hőhullám, veszélyes is lehet a naptetoválás. 2032 után is itt maradhat a Forma 1. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungarometer előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
3: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
2: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A Balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére, Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a Kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. A szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Hiperszónikus hétfőt és kellemes napot mindenkinek a kilométerek során. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök a Bécsi úton, illetőleg a Vörösvári úton a kifelé vezető irányba. Mindkettő harmadik kerületben található. Jön egy klasszik a nyugati partról, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman, California Love. Úgyhogy dupla vét az egekbe, na de azért balkézzel fogni a kormányt.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beez FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Érkezik egy pedigrés alkotás. MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve. All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t. Jön Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ismét ülésezik a parlament, vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a magyar nagydíjat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
1: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, az egyik legnézettebb hazai videóklip még mindig. Ha mindent összeadunk, akkor tényleg 100 millió körüli eredményt kapunk. Majka Curtis BLR 3-assal jön 2012-ből, itt a 96 Ibiza FM-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a világ bármely pontjáról és bármikor. bassfm.hu. Jön egy jó kis nóta. Rihanna, Drake, Work.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Bass FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Országos állapotfelmérés kezdődik. Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait. Retro hétvégét tervez a MÁV. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Ha megvannak az eredmények, elindulhat a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Helyére került a Soroksári út feletti új acélhíd. Ez a déli körvasút része. Vitézi Dávid miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország közlekedését átalakítja a fejlesztés. Kiemelte, úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek, és nem kell bemenniük a főbb pályaudvarokra, amelyek kapacitás hiányosak, emellett kerülő is. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnökhelyettese rádióknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt.
1: Egyre több ország korlátozza, vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Retro hétvégét tart a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposváron és annak környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon lesznek a programok. A 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Közlekednek majd a sorozatgyártásuk 60. évfordulóját ünneplő M40-es pópos mozdonyok, emellett a frissen felújított Hősbobó, a Szöcske és Szerge is. Felmelegedés kezdődik erős légmozgással. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. A szelet még érezhetjük. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Akár 35 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper étfőt minden bészesnek, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999, romantikázunk, BSP Nagybogi, Always Be Mine.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és kellemes reggelt. Árpi vagyok, hoztam a közlekedési infókat. Tart még az egyirányosítás a 11. kerületben Budán, a Budafoki úton, amely közelesik a Lánymányosi utcához. Erről mindenképpen hasznos, ha tudtok. Érkezik Tíden és az egyik dinamikus dala, Megmondtam. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0-20,

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Rapranyagok figyelmével ajánlom, hogyha egy igazán jó, komplet és komplex albumot szeretnétek hallani, akkor a 2024-es GNX albumot mindenképpen hallgassátok meg, hiszen rengeteg jó dal született erről az alkotói csokorról, vagyis a lemezről. A következőben megyünk tovább, érkezik Kendrick Lamar, SZA közöse és a Latter.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Hamarosan itt az újabb hőkupola. 2032 után is hazánkban maradhat a Forma 1. Újra elsötétül az égbolt. Önök Gál Ildikót hallják. Újra ránk tör a tikkasztó meleg. A Hungarometer előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, utána azonban tovább emelkedhet a hőmérséklet. Péntektől már többfelé 33 és 38 fok közötti maximumok is lehetnek, vasárnap pedig helyenként 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra a hőkupola idején egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon tarthatjuk a Forma 1-et, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök, a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős hazánknak. Az úgynevezett naptetoválások veszélyeire figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során többen szándékosan égetik le a bőrük egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
4: Sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
3: Ismét elsötétül az égbolt, 27 év után újra teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Augusztus 12-én érdemes az eget kémlelni. Izlandról, Spanyolországból és a Balear-szigetekről jól megfigyelhető lesz, Magyarországról csak részleges fogyatkozásnak lehetünk szemtanúi. Eredményhirdetés a Magyar Tengernél. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tullas Viktória, második udvarhölgye pedig a saját testvére, Windis Regina lett. Ők tegnap hagyományosan a kisvaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak egyet. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, tele van jó kis roma motívumokkal, illetőleg egy jó kis filmadaptációval, és hát a hangzással egybevág a szöveg is, érkezik Belánó BSV közöse, és egy nagyon szép cigánylányról énekelnek, akinek hát lecsúszik a bugyéja. Mindjárt kiderül a dalból, jön a Bullshit, itt a 96.7 Bass FM-en.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Latinos hangzás után egy egészen más típusú hangzásra megyünk, méghozzá hazai vonalon érkezik nálunk T. Danny, és jön tőle a Wow, és elmondja, hogy mi van a városban, itt a 96-i Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek hihetetlenül jó hétkezdést és szuper hétfőt kívánok. A klasszikus The Notorious B.I.G. után érkezik egy könnyedebb verzió, Doja Cat, és az egyik szuper kedvenc dalotok, a Vegas, amiben mindig megújul, és hát ez is azért igencsak túl van fűtve erotikával, hogyha valaki megnézi a videóklipet. Én már a kisasszonnyal búcsúzom, holnap reggel 6-tól. Tali, mindenkinek szép napot, jó belerázódást. A mikrofonnál Árpi volt. Szeretet az éterbe. Sziasztok!

0: Szeti 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Youngfly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Összeül az országgyűlés. Vigyáznak a fürdőzőkre a vízi rendőrök. Lando Norrisé a magyar nagy díj. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés. Az összehívást ezúttal is Ruf Bálint miniszter kezdeményezte mára és holnapra. Szó lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Napirendre kerülhet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történet levéltáráról szóló javaslat is. Nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. Hegedűs Zsolt miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti ezeket. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján valós számokra épül. Az információk értelmezését kiegészítő mutatók segítik. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Volt dolguk a balatoni vízirendőröknek. Idén már 133 ember életét mentették meg. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a hatóságot. A Balatonon 5 rendőrös és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csak nem 300 pontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csak nem 1200 tonna búza jött össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádióknak Horváth Vivien, a program vezetője.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét.
2: Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött Mogyoródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, utána naposabb idő várható. A térségünk egyes részein kis eséllyel némi eső még előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül valószínű. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem érkezik. 26-33 fok közötti értékekre van kilátás országszerte. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bills FM, Refive FRMV. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, örülök, hogy itt, és egyébként hónapváltós hetünk van, hiszen majd vasárnap már augusztust írunk, addig pedig rengeteg jó dalt, éppen Future Drake és a Life is Good. Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

96.4 Bass FM, Rappivel per R&B. Képzeljétek, hogy amikor először kijött az Astroworld album, akkor Drake neve szándékosan nem szerepelt a track listán. Travis direkt meglepetésnek szánta a vendégszereplést, így az első hallgatók konkrétan lefagytak, amikor megszólalt Drake hangja. És minthogyha ez nem lenne elég. A dal három különböző beatből lett összerakva, amire akkoriban sokan azt mondták, hogy ebből biztosan nem lesz sláger. Hát, maradjunk annyiban, hogy ötször is tévedtek. A kedvenc rádiócokban Travis Scott és Drake.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 Bass FM, Repipe Párem, Biffaragú Janka vagyok, és a következő órát is itt tesszük veletek a legjobbá, és Doja Cat-tel érkezik az Agora Hills.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: lány volt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a magyar rap szintér egyik legfelismerhetőbb karakterre lett Beton Hoffi, akárhogyha a szövegeire és a tartalmaira gondolunk, azokra a nagyon fincsi utalásokra, vagy éppen a hangszínére és a dohányboltra gondoljunk.

96.4 Bills FM, Refibap, R&B, próbálok a realitások talaján maradni, de hogyha Bruno Vézs és Mario ezt a bulit a leírtak alapján megrendezi, akkor valaki csak rájuk szól, már nem.

0: 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B.
1: Your lips, your smile.
0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Amikor anno ez a Travis Scott-dal megjelent, akkor a rajongók azonnal nyomozni kezdtek, mert szerintük teli van utalásokkal Travis és Kylie Jenner akkor éppen szétes kapcsolatára. Amúgy így lett, High Esteem Drew.

96.4 BSFM, Rapibap R&B, érkezik Wiz Khalifa, akinek ez a dala visszahozza a 90-es évek hip-hop buli hangulatát, haverok, utcai vibe, és természetesen gyönyörű szépen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies!

96.4 Bélsz FM, Repipel Perembi. Érkezik Bongor, aki nem az a tipikus egyik napról a másikra berobbanok típus, hanem ő évekig építette magát az undergroundból, mire aztán a jó széles közönség is fel.

0: 96 egy Bills FM, Retipass R&B. Megvan az, amikor hajnali kettőkor a telefonod helyett inkább a démonjaidat pörgeted. Na vajon ki az az előadó, aki ebben a vibe-ban szokott alkotni? Jude Law, vele megyünk tovább, és amúgy én azt is szeretem benne, hogy annak ellenére, hogy deep, bebizonyította, hogy a magyar popban is lehet úgy sebezhetőnek lenni, hogy közben menő marad. Mert hogy a Bills FM egyik legtopposabb hazai előadója, ő a Sötéttel.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

96.4 BSFM, Rapipap, R&B, Travis Scott sohasem csak egy dalban gondolkozik, hanem komplett univerzumokban, és elég jól felépítette már az utóbbi években a luxus, a káosz és a sebesség határtalanságát. Erről van szó.

Lil Hiko, Pitty van, Vitamin, a Whiskey, Csempész, Krúg, sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

0: amit a nyugat és nem értek el.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: 0620-96-4-99-99, ez a számunk, amit nyugodtan csörgessetek. A következő órában is én fogom felvenni a telefont. Faragó Janka vagyok, és a legkirályabb zenékkel bombázzuk a nyaratokat. Érkezik Dash és a Winnie Pooh.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bézta FM, Rapivel per MB. Nagyon bírom azokat az előadókat, akik ebben a műfajban is áldoznak a gyengétség oltárán. Például Manuel és a Need You.

94 Bass FM, Rappivel FRMV, a BSV zenekar mindig épített a közösségi vibe-ra, és valahogy kialakult az a rajongó táborban, hogy ott is csapatosan szoktak járni a koncertekre. Szeretnétek akkor bekerülni a klubba? Itt a lehetőség, Maka Bogány.

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Ez a dal konkrétan egy brit-amerikai rap találkozó, ami azért nagy szám, mert Central Cee ezzel megmutatta, hogy az amerikai hip-hop elitje mellett is simán megállja a helyét Lil Babyvel együtt a Bass & Soul a Band for Band.

szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.

96.4 BSFM, Rappi Pepe R&B. A következő dal konkrétan egy női bosszú himnusz lett. Bocs, de tényleg ez van. Karol G eredetileg nem is Nicki Minaj-zal tervezte a számot, csak aztán elküldte neki a dalt, és Nicki annyira ráértett a vibe-ra, hogy végül ő is beszállt, és most már ki sem törölhetnék egymást a dalból, amúgy szerintem nem is akarják. Tematikában pedig teljesen szembe megy azzal a sztereotípiával, hogy szakítani csak is bosszúsan és szomorúan lehet. Erről szól a kolumbiai slang itt a 96.4 BSFM-en.

0: 96.1 Bilsa FM, Rap Hip Hop R&B, pont annyi fért bele a közös mágba, holnap itt folytatjuk, Faragó Janka vagyok, érkezik Pifu Marics Peti, a Svindlerrel itt a Bilsán.
1: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Svindler.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan igazi klasszikusokat is hozok, mint például a Sing for the Moment. Érkezik Eminem, a B-szám.

0: Kiss FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, minden idők egyik legsikeresebb streamelt zenéjével megyünk tovább, ami nem más, mint a Blinding Lights, úgyhogy érkezik The Weeknd, a BFM.

96 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Láttam egy top 20-as listát minden idők legbefolyásosabb repereiről. Erre Kendrick Lamar is felkerült. Nem csak a szóló zenéi miatt, hanem a kollabjai és a produceri munkája miatt is. Pörög a Humble a 96.4-en.

98.7 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Tina Turner 1984-es klasszikusa, a What's Love Got To Do With It inspirálta Fat Joe-t és S&T-t, amikor megírták a What's Love-ot. A refrénnel és a dal címével is tisztelegnek az énekesnő előtt. Mutatom is a Biz-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

98.1 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai vizeken megyünk tovább, ez a Nincs Nő Nincs Sírás, Subbase Monstertől, itt a Bizen.

reggel. Hoppá, ő már régen felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A leg

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

98.1 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Tini korom egy nagy kedvencével megyünk tovább, érkezik Eminem és Akon, Smack That, a B-szer.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Hozom a Lidokkaint a BSV-től és Bialex-től,

0: Smoke weed every day.
1: Vízközlekedés.
2: 96 Vész FM, rap, hip-hop, R&B. A 8. kerületben torlódás van az Öllői úton kifelé, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Bruno Ispak érkezik, ez tőlük a Paranoiás, itt a Vészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: a mélyben pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rá.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.

0: ass into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Dorina írt nekünk, szeretné felköszönteni a legjobb barátnőjét, Adrit, és kérni neki Manueltől a Tiara című zenéjét. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, mi is boldog születésnapot!

Zene sem fog. Rap. Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: Már is folytatjuk. A következő órában is hozok majd old school-okat, új zenéket és csajos beateket is. Az óraindító Doja Cattől az Agora Hills lesz. Itt a Beats-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantő Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.

96.8 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk Manuel, ez tőle a zombi, itt a Ibizán.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Pénz FM, Rap Hip Hop, R&B. Robi írta meg nekünk, hogy a 11. kerületben korlátozások vannak a Fehérvári úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más úton alatt. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól, itt a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

24BFM, rap, hip-hop, R&B. Amerikában az iskolákban népszerű szokás az évkönyv kiadása. A végzősöknél vannak benne különböző szavazások, jóslatok a másik irányába. Post Malone-nak a társai azt a címet szavazták meg, hogy valószínűleg ő lesz a leghíresebb közülük. Be is jött, érkezik tőle a Rockstar, 21 Savage-el közösen, a Vészen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. 6-tól viszont Revolution átveszi a stúdiót, ami azt jelenti, hogy már csak egy zene fér a közös délutánunkba, ez pedig nem más lesz, mint Azariától a Pull Up, itt a Bészen.

jövünk, ez a mi jövünk. Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Pesten kívül is BASE FM.hu.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Vész FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Vézs és Részműves párosa után egy másik párossal megyünk tovább. Lil Durkkel és J. Cole-al és All My Life című dalukkal. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately this cash I'm getting, got me losing count of these bets.

0: now we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pogány indulóval, tőle is Mámor című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. DMX ikonikus dala az X Gang Give-it-túja után gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön Jude Law és Lil Frak, ez pedig Lej című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

0: fagba.
1: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B, egy nagy R&B klasszikus Blue Country Hit 'Em Up Style című dalának újra gondolásával megyünk tovább. Jön Shensia, ez pedig Bossa Up című dala itt a BSFM-en.

0: kick a boat.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá az Ötpacsirta utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dessel és Youngfly-jal és a nyár egyik nagy slágerével, Ó Mama című közös dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

95.1 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. The Weeknd és Playboi Carti Timeless című slágere után egy másik párossal megyünk tovább, de most már magyar vizekre érkeztünk. Ha csak annyit mondok, hogy Matyi és Gaben szerintem mindenkinek kötelező tudni, hogy ők nem más, mint a Bírszi Volk néven indult, jelen esetben BSV néven praktizált zenekar, illetve formáció. Most Passport című dalukat pörgetem nektek, itt a kedvenc rádiótokban a 95.1.

96.4 BFM Rap Hiva Pár NBA Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Lulizék ikonikus dal az Agat Five On It, után pedig Manuellel és Morianesszel megyünk tovább, ez pedig Voodoo Baba című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: got a prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kanye West, Ty Dolla $ign, Rich The Kid és Playboi Carti Carnival című daluk után egy nagyon szuper magyar kollabban megyünk tovább. Jönnek BSV-ek és Nagy Bogival kiegészülve szóljon Always Be Mine című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Hamisítatlan 8. kerületi életérzéssel érkezik Vézsi a következő dalában, sőt, mi több, az első nagy slágerével jön Jamaica című dala, itt a kedvenc

0: If you're creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage Creepin' című dala után magyar vizekre érkeztünk. A folytatásban jön Azaria tőle is pörögjön Okari című slágere, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban.
3: Más az anyag a

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

Rap, hip-hop, R&B, peace. Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Get the fuck up. Long Island. Get the fuck up, worldwide! Get the fuck up! 96.1 BFM, Rap Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Pharrell Monk, Simon Says című dala után Tidenivel megyünk tovább. Tőle is pörögjön Szeretsz, E című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Dessel megyünk tovább tőle is, Winnie Pooh című slágerével, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: 94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Internet Money, Gunna, Don Toliver és Nev Lemonade című slágere után Jude Law-val fogunk tovább menni. Tőle is szóljon Sötét című dala itt a kedvenc rádiótokban a 94 BSFM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Betonhofi, Lil Frak és Krubi Mester hármasával, az Off-White-tal. Őket fogja követni Pink Panthers az Illegállal, és a sort zárja a Sissi Blaha című slágerével. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére. Találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a Beast FM-en. Sziasztok!

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.